ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

A Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió!

Ooh.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület mind a mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Dictation being forced in Afghanistan. Revolution.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Luna. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió. Csak zene.

szerveztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Spring is my love. You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which will fill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.

0: 10 óra van.
1: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
2: Yo, yo. Turn your radios up.
1: 80-as évektől napjainkig. Super DJ Radio.

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok. Örömkén nyaralás után már is itthon és már is veletek. Remélem mindenki fantasztikusan érzi ezt a nyarat, ami éppen itt beborult, és egy kicsit ilyen kataklizm előtti pillanatoknak lehetünk tanulni. Nem tudom, hogy ebből lesz eső, nem lesz eső, de majd előbb kicsit később. Ez itt a Bakalit, benne pedig a Boriszkát halljátok élőben egyenesben, kicsit lebarnulva. Láttátok a melit. És hát természetesen a nyitó dalban egy kis Justin Bieber, Beauty and the Beast. Jó szórakozás mindenkinek.

Nagy közön, kedves hallgatóna, Simon Melindire nekünk, a szia, most megyünk Pest Egyetemre diplomaosztóra. És közben hallgatunk is, persze üdvözlünk, nagy lányunk meteorológusi szakból diplomázott, és nagyon büszkék vagyunk, mert ugye látom akkor a summa cum laude, ugye az ötös teljesen, úgyhogy gratulálunk, kedves Simon Meli, bár a lányod nevét nem árulta, de hát akkor maradjon úgy, hogy nagy lányunk, és remélem akkor ő kicsit jobban meg tudja jósolni majd az időjárást, mint ugye a mostaniak. Gratulálunk még egyszer a summa cum laudéhoz, és persze mi is büszkék vagyunk ránk a kollégáink nevében is, sok boldogságot ez a kellemes és szép szakmához.

érdekes oldalnak, és kellemes szép napot kívánok. Üdvözlet Nánán a srácoknak. Befakolunk egy zsibilapot Katimóval, Zsolt Irutának is kitartást a munkához, remélem nem főttök meg és nem is áztok el, mert mind a kettőben lesz ma erre példa, úgy tűnik.

némi viccológia. Azt mondja, mivel magyarázza faggatja a vállalkozás és ügyvéd a tárgyaláson a férjet, hogy 5 évig nem beszélgetett a feleségével. Nem akartam a szavába vágni. Hát pedig ugye, amikor egy nőnél megindul a beszédfolyam, tisztelet a kivételnek, csak abból elég kevés van, akkor egyetlen egy dologgal tudunk mi férfi a közövágni az igen drágámmal. Na mindegy, a férj összeveszik a feleségével, de úgyhogy nem is beszélnek egymással, mivel korán kell munkába menni, ír egy célodat az asszonynak a hűtőre. Légy szíves, kelj fel reggel 5-kor, hogy elérjem a buszomat. Másnap reggel kipihenten ébred a férj, és döbbenve veszi, tudomásul 8 óra van, épp elkezdeni szidni az asszonyt, amikor a hűtőre rakott papírra téved a tekintete. Reggel 5 van, kelj fel, írja Marcsi. Igazából ez is egy jó felkeltés, nem? Azt mondja, mondja, pince maguknál mindig ilyen rosszul főznek, csak ötször egy héten, mi van a másik két napon, ki sem nyitunk. Hát igen, ez egy érdekes mutatvány.

nem is érkezési sorrendben, de akkor Ari Bálint úrnak is kellemes szétapot kívánunk, hogy ő is mindenkinek jó munkát vigyázzatok magatokra. Üt Ari Bálint, DJ Balukonyon a Toyota Embedből, a fényező műhelyből, ahogy fényűző műhelyből, én szoktam mondani. Szevasz, szevasz, szevasz, Kaku Gabi, szevasz! Így, hogy meleg füllet időske van, igen, szarvas gerén is, szerint. Hát itt Tatabányán is ilyen füllet. Ez a, tudod milyen idő ez? Ez amikor valaki pofán vágnak és nem tudja eldönteni, hogy bőgjön vagy se. Tehát nagyjából erre tudunk asszociálni. És a István úr, szervusz, szervusz Erdélyből, Erdőszentgyőgyből szokásosan családilag, és Koller Gábornak is szervusz, jó napot kívánok, guten Tag!

megint tömegközlekedésről kell szólni, és tényleg nem ez az én heppem, csak ugye ezek a tapasztalatok folyamatosan beépülnek ide a kollektív tudatba. Hát ugye okulván az előző hét vonatos retteneteiből úgy gondoltuk, hogy a nyaralást azt busszal fogjuk megvalósítani. Hát vegyesek az érzelmeim. Lefelé leszámít, hogy kurva kényelmetlen ülések vannak a mostani buszokon, de aránylag pontosak, jó volt a klimatizáló berendezés, és aránylag időben leértünk. Visszafele úgy döntöttünk, hogy talán keresünk egy olyan buszt, ami Siófokló Tatabányáig egy seggel visz minket. És van a menetrendben olyan, menetrendben mondom még egyszer, azt hitted mi? Gyerekek! Gyönyörű szép fehér busz, de tényleg ez a legigényesebb, magas emelésű, luxusüléses, hátradönthető. Na mi nem működött benne, gyerekek, a klíma? Na most! Ez egy olyan busz, aminek sehol se volt nyitható az ablaka, se a teteje, és hogyha szerintem az ajtót kinyitottak, akkor letiltott a rendezvény. Elindultunk Siófokról olyan 35 fokos körülbelül a levegőbe belülről, ami még fogyott, hiszen a motor térbe levő levegőt is körbe áramoltatta a buszon. Hát én általában jól bírom a hideget meg a meleget, én olyan szarul voltam. Hát Fehérvárig bírta a sofőr is, aztán lecseréltek egy másik buszt. Kicsit később értünk, az a nem volt vészes. Az a sofőrnek úgy nyomta neki, azt hitt, hogy az Ayrton Senna egyébként, tehát voltak olyan kanyarok, amit 110-zel vettünk be busztal, basszus, érted? De ezt leszámítva, én azt nem értem, hogy ha legyártanak egy buszt, az eleve már a konstrukcióban nem értem, hogy miért nincs B-verzió akkor, hogyha elszalódik a klíma. Tehát most már azért a nyarakban kell a klíma, közben lelett az eső, érzem az illatát, tök jó. Szóval az a vicces a dologban, akkor még viccesnek tűnt, hogy felszálltunk, és mondom, itt fogunk élve megfőni, addig vicces volt. Na most amikor elhagytuk Siófokot, utána úgy tűnt, hogy ez nem vicces, mert ez tényleg így fog történni, itt döglünk meg mindannyian. És Fehérvárig azért véltünk, kérem szépen tisztelettel, hogy ez miért nem ugyanolyan műszaki probléma, hogyha nem működik egy klíma egy teljesen bezárt vasdobozban, mintha mondjuk nem megy a motor, vagy valami hasonló. Mi a tökömnek kellett nekünk Fehérvárig Siófoktól szenvedni a buszon? Miért nem volt az, hogy ott hagyjuk a francba, megvárunk egy klímát, vagy átcserélünk egy buszt, aztán megyünk Isten hírével, ezt fölfogni nem tudom. De komolyan mondom, a lábamról folyt, én nem vagyok izzadékony ráadásul, a lábamról ömlött a víz. És az, amikor azon a lélegeztetőket próbáltam mindenki tekergetni, arról is forró levegő jött. Hát valószínűleg az iraki bevetésen így érezték magukat a katonák, plusz ugye az atomcsapás, ami hál' Istennek nem történt meg. Szóval, na tiszteletet kérem az ilyen volános szervezőket, tudom, hogy minden el tud barom. Ha már vettetek olyan szarbuszt, ami marha szép, de ha elrongyolódik rajta, akkor nem lehet kiváltani a klímát mással, akkor legalább, hogyha kijön a probléma, akkor a sok barom utast a pénzért, ne azért makogtassátok már ilyen buszokkal. Akkor tessék félreni, vegyétek elő a régió Ikaruszt, annak ki lehet nyitni mindenét, aztán akkor az, ami már jó hazajövő. Úgyhogy hát ez egy kicsikét rányomta a végén, amiként a fantasztikus nyaralásunk volt, de egyébként ez rányomta a bélyegét. Na, Manuel Azaria, Dada után pedig zolájdázunk, egy kicsit jön a Club Hand, vagy mi?

kérdésem, 25-120 fokot mérjünk az ország nagyobb részén, és bizony-bizony borult az időjárás, első fokú figyelmeztetés zajlik éppen zivatarra, melegfronti jellegű tünetek viszont jelentkezhetnek, hogy mi is érdemes, hogy rajtunk legyen az a nyári ruha, mindenképpen maradhat, viszont záporok is jöhetnek, maradjanak árnyékol a sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly fellők zavarhatnak meg időnként. Zábor csak elvétve fordult elő azért, gyenge mérséket lesz az északnyugati szél, délután 28 fok körül alakul az átlag hőmérséket. Ugye ne felejtsük ezt, árnyékban mérjük, tehát hogy ennél a napon melegebb lesz. Magyarország pillanat édesen az elég sok helyen van ez a pici zápor, úgyhogy az előrejelzés a térképet nem igen követi, de hát ki tudja meddig tart ez ugye még. De aztán a hétvégén megint csak hát mondjuk úgy, hogy vasárnapig jön a nagyon meleg, aztán lesz lassú lehűlés, de nem kell nagyon félni ettől. Hát egy pénteken sok napsütés kánikula lesz, majd 14-21 fokról melegszik, 31 és akár 37 fokra a levegő. Hú, de szépen mondtam, 7 fokra bizony. A délutáni órák második felében nyugaton és egy közeledő hidegpont hatására kilakul a zápor, zivatar, és hát bizony élénk lökésen kísérletik a déli szelet. Szombatra virradó van, aztán nyugaton, északnyugat felől jön egy hidegpont, ez hozhat zápor, zivatart, majd napközben főként északkeleten és nyugaton, délnyugaton fordult elő helyenként konvektív csapadéket, azt jelenti, hogy nagy arányú. Feltámad többnyire a szél is, kora délután 17-23, délután 26 és 35 fok közötti értéket méretünk. Továbbra is az Alföldön lesz egyébként a legmelegebb, hát jellemző módon. Vasárnap pedig a front érkezésével estétől egyre több felé föltámad az északnyugatira forduló szél. A zivatarokat viharos lökések kísérletik, a csúcson mérséket viszont mindig 28 és 34 fok, tehát azt gondolom, hogy nagyon jó nyári időjárás lesz. Egyébként a zivatarok meg ilyenek azért kellenek, pláne a csapadék ugye nagyon. Csütörtökön orvos meteorológusok írják, hogy jöhet a fejfájás, a migrén, a fáradékonyság, dekoncentráltság mindenképpen jelentkezhet, és hát bizony a napos időszakok jó hatással lesznek a hangulatunkra, erősítsük immunrendszerünket. Közlekedés meteorológia, délután már csak néhol fordult elő egy-egy zápor, esetleg zivatar, ekkor már túlnyomóan napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsuk megfelelő követési távolságot, ez nagyon fontos, és a buszokat is engedjétek előre, gyerekek, ahol lehet, ez is nagyon fontos. Polnai jelentés, Pázsitfőfélék alacsony, Útifő alacsony, Kender és Nyugatonfélék szintén alacsony, Csalánfélék, Ködepes és Gombák magas koncentráció vannak a levegőbe, ezek ellen tessék védekezni. A Balcsinál délután visszatér a napos gomoly felhős időjárás, egyébként ott most esik, a csúcsfőmérséket 28-29 fok közé alakul majd, és a vízfőmérséket nagyon kellemes, 24-20 fokos, én csak mondanám, hogy Siófoknál is nagyon meleg, aztán picikét hűvösebb, ettől függetlenül nagyon-nagyon jó strandra, abszolút alkalmas a folyó és a tó is. Csak óvatosan.

Meli írja egyébként, nagyon igaza van, hiszen ugye társam volt ebben a tegnapi kalandban, hogy illetve hát Barnabás fiunk is velünk együtt élvezte ezt a fantasztikus buszadást. És igazából egy fejében nem is az volt, hogy a félig megfelelő utasok szálljanak fel előre, nem, hanem akik ott várták a busz, kicsit kibővített menetrenddel, azokkal együtt szálltunk meg, és mi a utoljára. Nem annyira kényelmes helyünk volt, a bőröndöt végig fogni kellett, mert nem volt bőröntartó, úgyhogy nem volt csomagtartó alul. Így hát aztán egy picikét ilyen indonéz kirándulásra sikeredett a hazafelé út, természetesen legközelebb a mába próbálkozunk. Hát igen, csak mondjuk ugye lehet, hogy akkor nem másnap a karácsonyra érünk az utát. Egybe lehet kötni a nyaralást a karival. Na. Kérdezem, Rubi György azt írja, hogy Hali-Hali Alföldön mondod, jó lesz az idő. Jelentem Szarvason két hete nem, hogy eső, de még felhős volt. Rohadunk a tetőn, bakker. Üd a szredeseknek, jövő héten Tali. Ja, hát SDR-eseknek én meg egybeolvastam. Jó van, ennyi. A kedves SDR-esek, jövő héten Tali, Rumi György úr, úgyhogy ez egy jó hír. Viszont én azt mondtam, hogy ott lesz a melegebb Alföldön, tehát csapadékosan, és nem tudok továbbra sem ígérni arra felé. Inkább a Dunántúlon esik esdekél. Ettől függetlenül hát remélem, hogy arra is lesz majd csapadék. Ugye hétvégére ígértek egyébként egy nagyobb rondot, hogy aztán mennyit kaptok ki belőle, ezt nem tudom, de remélem Szarvason is túlélőbe tudtok kapcsolni. Tessék többet figyelni, és ne felejtsétek el, mindig elmondom, fogyasszatok sok-sok-sok folyadékot, kedves Szarvasiak, és persze természetesen Rumi György úrék is.

Na kérem szépen, 9:46 a frissítés. Szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között, valamint figyelj Szabi, Biatorbágy térségében az erős forgalom miatt lassulás, takaszos tolódás alakult ki a külső sávon, aki teheti, ugye a személyautóval az átterett belső sávot használja, sajnos csak személyautóval. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkákat, a tegnap történt sajnos súlyos baleset helyszínén. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, mert 2-3 kilométeres ugye a tolló. Az M5-ös autópályán Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, a Röszke felé vezető oldalon a 31-es és 35-ös kilométer között mozgóterelés mellett dolgoznak a munkások, így csak egy-egy sáv járható. Na, azt mondja, hogy a 61-es főúton Nagykönnyű határában két személy autó ütközött össze, a 68-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon viszont lezárták egy műszaki hibás kamion miatt a teljes Annahegyi pihenőhelyet, az de jó lehet. A Duna alacsony vízállása miatt több menethem szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése ugye módosult. Július 13 és 19 között Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrádi és a Visegrádi Hop-On, a Visegrádi Esztergom és az Esztergomi sétahajó szárnyas hajójáratok nem tudnak ugye közlekedni, ezért nem is közlekednek. A budapesti hajójáratok viszont üzemelnek. Indulás előtt tessék tájékozódni az aktuális menetrenden a Mahart oldalain. Az M80-as autót a Drávafűzes közelében a 188-as és a 189-es között bezárták az osztrák oldalon folyó munkavégzés miatt. A forgalmat a 188-as kilométernél levő Drávafűzes csomóponton keresztül a 8-as főút felé terelik. Aztán a Magyar Közút Uddi üzletág 2026. július 1-től részleges üzemszünetet hirdetett az M6-os autópálya Iván Dádat országhatár közötti szakaszra. Ugye az azt jelenti, hogy az érintett 2,5 km hosszú útszakaszon a 3,5 tonna feletti járművek esetében egyelőre nem lesz szükség úti bevallásra, sem viszonylati jeddel, sem pedig a fedélzeti eszközzel. Mindenféle más határinformációkkal a www.polit.hu oldal tájékoztat, ma is figyelszatok magatokra, Boriszkára, szétbányokra, és haza is várnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult, na meg nyilván egy jó kis ebédre, na vetessetek ma is óvatosan, nem sokára kosmológia, aztán Boriszkó, meg persze sok más, jó zenék, ívérkezik, ismét átdolgozunk, ez pedig a Blow Your Mind.

Valami jó Japónnak is kellemes szétlapot kívánok, aki hát egészen pontosan Kótajról hallgat minket. Szervusz, most köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és örülök, hogy tetszenek a muzsikák. Ebből lesz meg egészen 12 óráig. Hittem velünk Egerben, nyaralás közben, családostól, Super DJ Rádiót hallgatva, Hófi úr, hát kérem szépen. Remélem a várat is meglátogatjátok, de a meccsetbe csak óvatosan fölfelé, mert eléggé szűk az a följáró. Szervusz, szervusz, szervusztok, sziasztok kedves Hófi család.

Sziget-Újpalon is található, kozmológiailag Földes István János úr találata. Az ötest vizénye is pap, aminek ne téleszem meg senkit a nevét, mert ő túrázás és tudnaparti fürdőhely keresés közben akadt rá erre a gyöngyszemre. Sziget-Újpalon mellett közvetlenül a Dunaparton az író, és ő szavait idézném. Egy impozáns kívül árnyékos, belül hűvös, szépen kidolgozott, belsővel rendelkező helységről van szó. Amennyire eldugott, annál élőbb a hely, nyáron többször tartanak tematikus bulikat, ingyenes buszjárattal a településről. A Google keres oldalukon nincs itt a tartás, de élő ebbe oldaluk, ahol az már viszont mutatja. Ami miatt megfogott a hely, az a nagyon szívélyes, őszinte vendégvárás, valamint az üveges sörök, minőségi borok, rövid italok választéka, csapon friss soproni, szüretlen láger, olyan is belga meccsör, ami szintén nagyon finom, valamint a naplement, a 25 fokban a jéghideg sör mellett egészen más dimenzió, és hogyha arra jártok, tessék megnézni a pizzákat is, sőt nem csak megnézni, hanem megkóstolni. Fantasztikus fotók vannak itt a naplementéről, közben oldalra is fölkerülve, és persze az én kedvenc söröm, az Edelweiss Erdinger megoldása is található itt. Berakással, kisi apró lépcsősködéssel, mármihez hozzáférhetősége, óriási teremmel és nagy-nagy tisztasággal, már-már ilyen csárda feeling, de ne felejtsétek el, ez egy pizzér és pap, sok-sok finom sörrel, Zöldháza neve, Sziget-Újpalon található, és fogyasztatok ma is természetesen, hát vagy másod, felelősséggel.

Na kérdés szépen, napi horoszkóp 2026. július 16-án, everybody in for given, azt mondja, hogy a hét korábbi lendülete csütörtökön sem hagy cserben, napközben határozottan és gyorsan haladsz, estére viszont a tested is jelzi, hogy elég volt a pörgésből, vacsoráz majd egy finomat, bikák, kérem szépen, ahogy sorra kipipálod a feladataidat, érezhetően felszabadulsz és visszatér a biztonság érzeted, egy rendezvous vagy baráti beszélgetés most különösen feltölt, ajánlom figyelmetekbe, ez az volt rendezvous, ez a jó kis franciás, ikrek, bulevókosi avek már, ne hidd azonban, hogy minden percet hasznosan kell kitöltened ma, estére az otthon csendje válik igazán vonzó, de azért hallgass a Super DJ, szerintem akkor így rákoknak azt hívja már a fáma, este pontosabb oldatot hozhat, sor kerülhet egy beszélgetés, amit régóta válsz, mert korábban félértésektől tartottál, most őszintén is megnyugtatóan tisztáztatjátok a helyzetet, például mikor kell menni dolgozni. Oroszlán azt mondja, hogy használd ki ezt a rendületet, de ne csak a látványos sikerekre figyelj, egy reális terv most közelebb visz az álmaidhoz. Szűz! A Hold és a Vénusz találkozása jegyedben segít, hogy jobban bízz a megérzéseid, mert ne csak azt nézd, mi volna észszerű vagy hasznos, próbáld ki ezt a egy-egy új hobbit, mármint hogy nem a Gyűrűk urából, szervez találkozót, hogy engedd, hogy valaki közelebb kerüljön hozzád. Mérlegek! A társasági pesgés azonban estére kifáraszthat, bizony különösen könnyen teremtesz kapcsolatot azért. Kapcsold ki a telefont, olvasd, nézd meg egy filmet, tölts időt önmagaddal, írják a mérlegeknek, skorpiók! Mások látják a teljesítményedet ma, és hajlandók követni az irányodat, estére előtérbe kerül a józan probléma megoldás. Tehát ne így áll, vagy nem tudom, nyilasok! Írd le az érveket és ellenérveket ma, és figyeld meg, melyik választás mellett érzel valódi megkönnyebbülés, mikor elmész pisilni, nem? Hadd ne soroljam le, feled a véleményük az embereknek fontos lehet, de az életed irányát neked kell kijelölni. Bakmin Boriszka, ez a nap kifejezetten kedvez a természetednek. Rendes szerezett, hatékony és kiszámítható tempóba haladtak előbb, nem magad. A részletekre fordított figyelem most nem akadékoskodás, hanem valódi előny. Lehet, hogy a mai eredmények még nem látványosak, de minden apró lépés egy hosszú távú célt szolgál. Ne becsüld le azt, amit csendben és következetesen felépítesz, ami szabad. Viszont kreatív ötlet, új hobbi vagy spontán baráti program ma visszahozhatja a lelkesedésedet. A kikapcsolódás nem elvesztegetett idő, hanem olyan feltöltődés, amelyből később úgy gondoltok és még jobb döntések születhetnek bizony. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja csütörtökön különösen fontos, hogy meghúzd a határt a feladatok és a magánéleted között, estére fordulj azok felé, akik valóban számítanak. A kapcsolódás most többet gyógyít, mint hinnéd, akár kézzel hinnéd, úgyis csak a jók fognak teljesülni, többivel nem érdemes foglalkozni, meg persze gondolom hallgatni minket is érdemes. Egy jó kis diszkóverzió érkezik, a Weekend to Dance-re visszaérkezik Fancy és a Go Cha Cha című felvétel, csak itt a Super DJ Rádióban.

Bolcsik is azt mondnak, hogy sikeri csokolom. Köszönjük, hogy te is jelenlét aláírás után vagy már, és ő is puszi a Melcsit. Dobom ide hátam mögé. Viszont hasonlókat mutogat ő is. Pontos idő 11 óra, 11 azaz mindegy. Viber számunk 0-70-45-95-995, és ne felejtsétek el, Marian Boriszkás rendezvény hívós is 0-32-19-48-07, Rupi Sáv!

Érdekesség, kicsit köthető a horoszkóphoz természetesen, hogy milyen állatot válaszunk a hír szerint a csillagjegyünkhöz. Hát nyilván ezeket annyira kell komolyan venni, mint amennyire a csillagjegy horoszkópot, de nézzük akkor példákat, mit is írnak. Kos, ha kos vagy, akkor válasz gekkód. Bizony a gekkó tökéletes választás lehet számadra, hiszen tartása, izgalmas, elfoglaltság és egy kis egzotikum csempész az minden napodban. Egy gekkó mellett nem unalmas az élet. Ha bika vagy, válasz macskád, bizony. Úgyis egy bujós macska tökéletes társ lehet számára, hiszen hasonlóan szeretsz a kényelmet, a nyugalmat és a szeretettel egy pillanatokat, és bizony a bika és a macska kapcsolata lassan alakul ki, de annál erősebb lehet. Hát nem tudom, mögöttem levő macska, aki alszik. Ővel a bármilyen jegybe levőnek szerintem nem túl sok problémája alakul. Na, ha ikrek vagy, válasz papagáj. Papagáj remekül passzol az ikrekhez, hiszen intelligens játékos és sok-sok figyelmet igényel. Egy papagáj mellett biztosan nem tennek csendesen a napot, pláne ugye, mint a hír szerint, ugye nagyon sok káromkodást tudnak megtanulni, és akkor szét kell őket ültetni. Mert azt mondja, Gyurika, Ringo, az baj. Rákok, a rák vagy, akkor válasz kutyát. Egy hűséges kutya tökéletes társ lehet neki, hiszen mély kapcsolatot alakítja a gazdájával, és mindig örömmel fogadja, együtt igazi családot tudnak alkotni. Hát oroszlány vagy, mindenképpen macskát válasszál, szintén karakteres macska jól élik az oroszlánhoz, ő is önálló, különleges, van saját akarata, kapcsolatot tele lehet játékossággal, szeretettel, kölcsönös tisztelettel. Ha szűz, akkor válasszál, nem fogod elhinni hörcsögöt. Egy hörcsög jól illik hozzá a szűzhöz, hiszen gondos odafigyelés és precíz törődés igényel, egy kis állat kell neki, amely mellett mindig van mit megfigyelni és tanulni. A mérlegeknek szintén kutya a ajánlatos. A kutya hűséges ragaszkodása tökéletesen illik a mérleg igényéhez és közelségéhez, valamint a kapcsolódáshoz. Egy kutya segít még több örömöt, egyensúlyt vinni a mérlegek mindennapjaiba. A skorpió vagy, gondolkodj el, a kígyón, szasz! Egy kígyó jól illik hozzá, hiszen lenyűgöző, elegáns és különböző állat, ami különlegesen nem mindenkinek való, ugye? Egy kígyó mellett mindig van valami rejtélyes, felfedezni való, igazos sziszeg. Ha nyilas, akkor szintén a kutyát ajánlják. Egy aktív kutya tökéletes társa lehet, hiszen szívesen kíséri el hosszú sétákra, kirándulásokra, szabadtéri programokra. Kapcsolatuk tele van lehet energiával és vidámsággal, és nem gondoltam volna, de a baknak teknős békát ajánlanak. Ha mi van a macskával, ne rög? A bak türelmes, kitartó és felelősség teljes, ezért jól illik ott egy hosszú távú elköteleződést igénylő házi állat. Azt hittem a macska nyávogott. Na mindegy, egy teknős, nyugodt természetével és lassabb életritmusával harmonikus társa lehet. A bak értékelő, hogy gondos odafigyeléssel hosszú éveken át ápolhatja a különleges kapcsolatot. A teknős a nyugalmat és a stabilitást hozza az otthonába. Hát nem tudom, mert igazából szerintem arra gondoltak, hogy nem nagyon futok utána, ha menekül. Na mondjuk arra tényleg jó teknős béka. De ha vízöntő vagy, válasszál, nem fogod elhinni lovat. Azt nagyon jó dolog, pláne az átlakásba ajánlom. Egy ló ugyanis jól illik a vízöntőhöz, szabad szellemű, intelligens, erős kapcsolatot lehet vele kialakítani. Egy ló mellett mindig van lehetőség új felményekre és felfedezésre. Még elképzeltem egyébként a fürdőszobába. Ha halak vagy, akkor viszont válasz nyulat, pláne hogyha nem rollerrel közlekedsz, ugye, mert hogy a halak, hát érzékenyek, álmodozók, egy nyúl tökéletes társ lehet számukra, hiszen békés, szeretetteljes és finom természetű állat. Szeretném a hangsúlyt föltenni a mondatban a finomra. A halak örömmel gondoskodik róla, a nyúl pedig megkint nyugodt jelenlétébe teszi szebbé a mindennapokat, nem beszélve arról, hogy egyéb felhasználásra is ugye tökéletes, de ezt már csak én mondom, úgyhogy ezekből lehet válogatni, kedves hallgatók.

szól a Viber számunk 0-70-45-95-95 és buliszkás bulihívós 0-32-19-48-07, ez hangban elérhető. Itt pedig a Calvin Harris nyomja nektek, és a Savianna jön a felvétel, a Release the Pressure.

Zsuzsunak is kellemes szétlapot kívánok! Teljen jól a szép csütörtök mindannyiatoknak! Lamiszter, ahol van némi violin, nálad ott némi hegedülés, nagyon Edward, mindjárt!

0: neked adom. Közeledni lágyan és néha nagyon, éppen ezt akarom. Ahogy te nézel, itt nem néz senki se rám.
1: És hát valaki nem közel elne a szüléssel, vagy a rondán mondom, de nem tudom másképp megfogalmazni, hiszen 16. gyerekét szülte meg az a nő, aki bizony, hát 9 fiúval és 7 lányjal büszkélkedett, és mind-mind saját bizony. Hát szokták mondani, szaporák, mint macskák tavasszal, de nyilván ez nem így van. Egy moszkvai nő életet adott ugyanis 16. gyermekének, a család legújabb tagja július elején született egy egészséges kisfiú, akivel együtt már 9 fiú és 7 lány nevelkedik a családban. A moszkvai egészségügyi hatóság tájékoztatása szerint az édesanyja ismét ugyanabban a szülészeti intézményben hozta a világra a gyermekét, ahol korábbi szüléseinél is persze ellátták. A kórház közleménye szerint a család hosszú évek óta ugyanannak az orvosi csapatnak szavaz bizalmat. Az újszülött egyébként egészséges, tényleg 4200 grammal és 56 cm-es testhozzal szült, szép nagy baba. Az orvosok szerint a baba és az édesanyja is jó állapotban van. A szülészeti intézmény közleményében megköszönte a család bizalmat, és jó egészséget kívánt a szülőknek és gyermekeiknek, hát aztán van belőlük bőven. Arra vagyok kíváncsi, hogy neveket hogyan tudják megegyezni, nem? Tehát lehet, hogy ők is úgy kezdték, hogy hétvezér, héttörzs, aztán ugye a törpék, és akkor így tovább egész lesz még olig, úgyhogy hát a végetől tényleg jó egészséget kívánok. Lehet, hogy ez sem baj, csak nekem kicsit furcsa.

kérdez szépen, a Walter, én napot ünnepül nekünk, hogy szomorkás, mert egy kedves barátom, sajnos már nincsen velünk egy Walter, aki egy motorbalesetre vesztett életét, de természetesen ráemlékezvén, és persze amellett minden kellemes és aranyos Walter nevű embernek vidámságosat, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk. A Walter egyébként német eredeti jelentése uralkodó sereg. Érdekes másodlagos névnapjaink is vannak, ilyen például a Carmela, Carmelina, Kont, Marlene, Ria, Barót, Euszták, Faustus, Carmen, Athéné, Raj, Nad névnap is, és persze holnap is lesznek névnapok, Endre és Elek ünneplő nevük napját, mindenféleképpen nekik is boldog névnapot, és természetesen akinek a szülcsinapsit mondanom kell ma, annak nagyon boldog szülnapot kívánok magam is kollégáim nevében.

Kérdésében 1404 éve az iszlám időszámítás kezdetét számítjuk, ugye emikor a pálma szerint Muhammed próféta 52 éves korában elhagyta eddig a lakóhelyét, és életét innen kezdődött ugye az elismertsége. 57 éve napon indult el az Apollo 11 űrhajó a Cape Kennedy-től a Holdra. 684 éve trónra lépett első nagy Lajos magyar király, aki egyébként Lengyelország királya volt. Császárnak is nevezhetnénk egyébként, én nekem ő a kedvenc magyar királyom, zseniális hódító volt, nagyon keveset beszélnek róla, én nagyon szívesen fogok majd beszélni róla természetesen. Egyébként ugyanebben az évben halt meg első Károly Róbert magyar király, az Anjou-ház magyar ágának megalapítója, akit egyébként háromszor koronáztak meg a pálma szerint. 540 éve született Andrea de Sarto, itáliai reneszánsz hőstő. 236 éve alapították meg Washingtont, az Egyesült Államok Szövetségi Fővárosát. 154 éve született Ronald Amundsen, norvág sarkutató, a déli sarkfelfedezője. 130 éve született Traigova Hadvan Lee, norvég diplomata, az ENSZ első főtitkára. 119 éve született Barbara Steinwick, Golden Globe-díjas amerikai színésznő, aki mindösszesen 80 filmben volt főszereplő, nem kis eredmény, és még 115 éve született Ginger Rogers, amerikai színésznő, szintén kedvencem, ő volt Fred Astaire legendás táncpartnere, érdemes megnézni, és nem is volt ronda nő.

Lencs igénye nélkül mondanám, hogy ma még külsőkből is találkozhatok a Bagoly járata, hogy ezt ti neveztétek el. Biztosan közlekedik 22 órától, ez az ma este 10 órától, hallgassatok a barátomat, és természetesen a holnapi nap folyamán is lesznek majd élő adások. Többek között jelentőlesen összenek körül is fogok majd jelentkezni. Lehet, hogy majd a kívánság műsorban is, de mindenképpen legyen tisztől választok majd. Illetve természetesen minden időben szívesen veszük, hogyha hallgatjátok a Super DJ Rádiót.

hangüzeneket olvasok még itt közben gyorsan. De rossz éve nem nagy hírgyeként szarvas, hogy a Lumi Gyuri ezt a sok-sok gyereket, azt mondja, anya jágon nagyanak 16-an voltak, te sok apám hamarabb született, mint három nagynénye, mama volt a legidősebb, apai részről 12 gyolt. Hát nem volt tévé, igen. Nálunk is egyébként a nagyszüleim 80 voltak testvérek, nagyanyámék pedig azt hiszem 9-en, nagyapámék voltak, ugye 8-an. Zsolca úrnak is kellemes, szép napot kívánok, köszönjük, hogy te is ennünk vagyis, lassan elköszönök. Itt a szállodában pedig egy innával süsörátok a napod a Sunny Zap. Holnap reggel 10-kor ismét jelentkezem, addig is jó szuper DJ rádió hallgatózás, jó étvágyat és persze szép csütörtököt mindenkinek. Sziasztok!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Rádió.
1: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenél. In a regular gamma from business.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. You're listening to Super DJ Radio. 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

one. I feel your pain. Are you ready for the real?

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Estét, szuper DJ Radio, szép estét, szuperek! Elmúlt 8 óra, ami azt jelenti, hogy kezdődik a mai Selection Live. Már elég hosszú ideje, nem voltam itt veletek, úgyhogy picit úgy gondoltam, hogy itt az ideje kicsit válogatni a kedvencekből, a szuperekből. 2 órán keresztül ében mixel nektek, Greg az az én, és remélhetőleg minél többen velem tartotok majd. És ha velem tartottuk, akkor írtok is nekem, hiszen tudjátok, van nekünk olyanunk, hogy Viberünk, aminek a száma nem más, mint 0670-4595-995. Úgyhogy írjatok, izítom, és mindjárt kellemes szórakozást mindenkinek ezen a nyári estén. Jó zenehallgatást!

Az első beköszönőink meg is vannak. Szia, mi itt vagyunk. Üdv, Kincsós Kristóf. Hát örülök, hogy itt vagytok szokásosan. Üdv nektek is odahartára. Meg aztán minden hartének, hát hallgat még valaki minket. Ha esetleg ilyen, akkor írjatok.

Move to the Sun, Ultra Naty, egy jó kis nyári sláger a 2026-osokból. Vadi új zenék itt az első fél órában, aztán majd meglátjuk, merre megyünk tovább, hiszen szoktak itt régiek is lenni, ahogy szoktam mondani, vegyítjük a régeket az újakkal, hiszen a jó zene megfér egymás mellett, akár régi, akár új. Ez a Selection Live, és természetesen Viber számunk 7045 95 995, lehet nekem írogatni egészen 10-ig.

ez itt bizony a Super DJ Radio, és benne a Selection Live 8-tól 10-ig élőben, és az éjszakásoknak küldünk egy zenét, hiszen kérték, hogy valamit küldjek, úgyhogy kicsit visszamegyünk a múltba, picit magyaroskodunk. A következő menjen annak, aki, azoknak, akik, akiknek dolgozni kell reggelig, vagy még dolgoznak, és azok is nyugodtan írhattak nekem. Tudjátok, a Viber 70459595, szóval menjen a well hello, a puved meg nekem a várost.

Nyugodtan írjátok meg, hogy jöttök-e vagy nem jöttök. 0670 45 95 995. Azért még van egy bő egy óránk. Aztán ugye jön hozzátok majd Kőszegi Gabi, az igazi Eli Bagoly járat este 10-től. Úgyhogy érdemes még maradni velünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Ez a Super DJ Rádió, és van a Selection Live. Egészen 10-ig élőben, és 10-kor pedig jön hozzátok Kőszegi Gabi, az igazi éjjeli bagolyjárat. Úgyhogy maradjatok velünk, és Ferenci Ádám írt is a Viberre. Szia Greg, azt csapassuk. Jövő hétvégén Tali kérdezi. Hát ha jössz, akkor biztosan. Hiszen én ott leszek. 7. közönség találkozó itt a Super DJ Rádión, és élőben is közvetítjük, úgyhogy ha aki nem tud jönni, az hallgasson minket. Nagy bull lesz. Viber számunk 745-95-995. Most is lehet nekünk írni, és persze akkor is. És Isa István is írt nekem. Azt mondja, végre elindult a Viber. Hát gyanús is volt, itt valami rendszerhiba lehetett, mert nem jöttek meg az üzenetek, aztán most már szépen lassan jönnek. István, örülök, hogy itt vagy. De akkor csapassuk, ahogy Ádám írta. Húzzunk bele itt a végére.

És is Isten is írja nekem, hogy csodásat kívánunk neked. Hiába is írtam, nem ment át az üzi, de lényeg, hogy hallottunk és hallunk is, és jó muzsikák. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagytok.

és Reisinger is írt nekem. Szia DJ, akkor remélem belehúzol, ezt várják a szomszédok is. Üdv Ermisi, hát üdv neked is, és akkor hagyják a szomszédok. Tiesto Jazz V, itt a Super DJ Radio-ban, a Selection Live-ban.

Kisha István közben írja, hogy ez már nagyon hiányzott neki, és Toldi Miklós is írja, hogy hello, kedves DJ, ez már ott van a szeren. Hát köszönöm szépen mindenkinek.

Ez itt a Super DJ Radiosban a Session Live. 5 perc múlva 10 óra, ami azt jelenti, hogy jön hozzátok az éjjeli bagoly. Úgyhogy maradjatok velünk. Közben kaptam egy fényképet, egy marad nagy hangfalról és arról szól a zene. Hát így biztos, hogy hallják a szomszédok. Miklós írja nekem, hogy kristálytiszta muzsikák, imádom. Személy szerint köszönöm szépen. Hát én köszönöm, hogy itt voltál és hallgattál minket, és maradj még velünk, hiszen ahogy mondtam, Kőszegi Gabi mindjárt jön hozzátok. Kincső és Kristóf is elköszön. Köszönjük szépen, további szép estét mindenkinek. Hát örülök, hogy itt voltatok velem. És is a István is köszi szépen. Szóval azt jelenti, hogy lassan véget ér a mai Selection Live, az utolsó mai zenék Robert Miles és a Fable egy igazi klasszikus. Mondtam, hogy az új és a régi zenék is megfélnek egymás mellett a műsorban. Szóval köszönöm mindenkinek a figyelmet. Az elmúlt két órában Greg, azt hallottátok, ez volt a mai Selection Live. Maradjatok velünk, maradjatok Kőszegi Gabival is. Mindenkinek további szép estét, sziasztok!

0: hallgatóknak szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: From the silence of the night to the energy of the dance floor. This is Super DJ Radio. Prepare for a sonic journey where timeless classics meet uplifting trance.
1: Live in the mix.
2: Kusagi Gobi.
1: Guiding you through the night with pure emotion.
2: For Night Hours.

Hát akkor halihó mindenkinek, kész csak a hölgyeknek, puszi a lányoknak, nem meg egy hatalmas pacsantás az uraknak. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Július 16, csütörtök, majdnem kispéntek. Mikrofon és a lejátszó mögött szerint nyom magam Kőszegi Gabi. Gregász kollégának köszönjük a nagyszerű slágereket. Szuper zenéket hozott, mint mindig. Köszi, Gregászunk! I want more.

Viber számunk is 3670459595. Basszus, két hét alatt nem felejtettem el. Ha van kedvetek, akkor írjatok. És ahogy elnézem a Vibert, már jött is pár üzenet. Hamarosan olvasom őket.

És akkor szerintem kezdem is olvasni a Viber üzit. A főcsaposunk Gencsike, hú, írt nekem bőven. Megpróbálom mindjárt beolvasni. Megnézem, hogy két hét után tudok-e még olvasni.

Na hát akkor az üzi szól, halihó, hát szia kedves Antália főbagó Júre! Szia Kőszegi Gabi, sziasztok éjszakai bagyok! Egysége bagor már jelen, igaz, kicsi húgási elvalási tünetekkel, de a drága debreceni cserediák haverod Bazsi addig is jó, Bazse vált tekünk! Remélem kipihented magad! Akkor induljon a Banzai vagy az éjszakai Bagoly Express! Encsik első között elfoglalta a helyét. Kellemes zenei utazást kívánok mindenkinek, és fogyasszatok rendesen. Szuper estét kívánok magunknak, és neked pedig jó adást, Kőszegi Gabi. Pusztjék a Encsike. Sikerült. Szia Encsi, örülök, hogy itt vagy. Nekem is elvonási tünetem volt.

köszöntve a második Viberünk. Reisinger Misi, ő volt a második. Hájkapi Isten hozott. Szia Misikém, örülök, hogy itt vagy. És én is azt mondom, Isten hozott az éjjeli baglyok között.

kedves ilyen ipagyok, ez már egy másik nagy kedvencem. The Rock Project, Tina Arena. És ez a Never.

Közben Csi azt írja, valami nem változik, Gabi, vagy valaki. Ez így van, kedves Encsi. Két hét után még rosszabb vagyok, mint valaha. Viszont ami örök, az a szuper. Na meg azok a bizonyos emlékek idézése.

aztán itt van egy újabb éjjeli pagoly. A debreceni cserediák, ahogy Encsi mondja, Bazsi, aki előttem Bazse vált egy kicsit. És megmondom őszintén, hogy igen, jól csinálta. Hiába azt mondják a mester meg a tanítványa. Bazsi azt írja, szia tese, jó a kezdés, sziasztok, szuper DJ fülelők. Füleljünk, mint a baglyok. Mondok rá egy hatalmas áment.

Kedves bagyok, ez a vokál. Totális élvezet, tudjátok, szex közben.

kedves magyarok, Rock Project után ismét egy újabb kedvenc, az Endless Summer. Hamarosan viszont ez a nyár véget ér. Bő egy kerek hónap. Aztán elkezdődik az iskola. Back to the real life, ahogy az angol mondaná. Addig viszont aki teheti, irány partizni, irány a Balaton.

Viberen köszönteném barátom, a Toldi Mikit, aki annyit ír, szevasz, kedves DJ Gabez barátom, már vártalak. Miki azt írja, akkor csapassuk, király kezdés, imádom. És igen, kedves Mikikém, köszönöm a kérdést. Két hét alatt sikerült magam egy kicsit kipihenni. Viszont amint említettem, már elvonási tünetek azok voltak. Nem vittem magamba semmi zenecuccot. Viszont a törököknél beugrottam kicsit a DJ pult mögé. Egyik most kót ismerősem, aki kiköltözött a törökökhöz. Meginvitált azért egy órás szetre.

Gergai Tim, szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Lendő Szentgyörgyből. Az is a család nagyon örül, hogy ilyen gyorsan visszatértél. És úgy beindult újra a Pagoly Express. Kedves Istikém, köszönöm, hogy itt vagytok.

Skype-en, pedig üdvözölném Gregász kollégát is, aki egy kicsit itt maradt még fülelni. Gregász azt írja, háj, nagyon elkaptad az első két zenét, minőség! Üdv a szupereknek! Kedves Gregászom, köszönöm a kedves szavakat! Hát, te is oda pörköltél rendesen!

és egy újabb Viber üzenet. Köszönteném Juhászisti barátomat is, a Platánpéket, akiknél néha télen is piros hó esik. Ezt írta valamikor a Szilvinek. A piros biciklinek a kizárólagos importőre. Forgalmazza meg a macskási Szilvi oroszlányba. Isti barátom azt írja, szia barátom, sziasztok baglyok, már hiányzott a bagolyjárat, robogjunk ezerrel. Köszöntelek Istikém. A melóba akkor kitartást, otthon akkor meg a kanapén menjen a sziszten is.

via Viber üzenet, köszönteném drága Frittyunkat is. Vonal a pocsolyáról túl, a tengeren túlról. Frittyó csak annyit ír, welcome back, sir. Thank you, sir. It's my pleasure. Köszönteném drága Jobbingat is. Üdv Gabi, jó újra hallani a mókolásaid. Üdv a baglyoknak is. Csatlakoztam a járatra, akkor csapassuk. Kedves Jobbikám, örülök, hogy itt vagy. És ami a csapadást illeti, második órában is lesz majd még.

köszönteném Norbit is. Szia Bagolyba, remélem kipihente magát a DJ úr. Szia Norvikám, igen, sikerült. Örülök, hogy újra itt vagy.

ugye Büsti Hencsikétől. Just így a nagyon hiányoztálám, Gabi, sokat emlegettünk. Sőt, Simon adásába a drága macskási szilvisz zenét is küldött neked. Remélem sikerült kipihenni és kikapcsolódni. Üdv újra a fedélzeten, Puscsika Encsike! Kedves Encsi, köszönöm ezeket a kedves szavakat! Nem szokta a skóta nagy meleget, megmondom az igazat. 38-39 fok konstant. Ehhez képest felüldülés volt visszajönni a 15 fokba.

ez pedig már egy másik kedvencem, Tiesto nagymester és Junkie, az Obsession, igazi kis chill. Szerintem rendesen hozza azt az igazi ibizai hangulatot. Tudjátok, az amikor ott a homokba a tengerpart mellett, egy jó koktéllal a kézben vagy egy üveg sörrel, az ember lazul, élvezi ezeket a lágy dallamokat.

Tony Viking pedig azt írja, egy kis welcome drink a DJ-nek, kedves Encsi, ha kérhetlek. Vikikém, köszönöm szépen. Neked is menjen akkor két belga. Akkor együtt elkortyolgatjuk.

Miki azt így a Gregász kollega is isteni volt. Remek zenék, barátom, te jó ég, mi lesz itt még ma? Mikik, én megmondom neked őszintén, mivel készültem. Hamarosan elkezdjük a klasszik transzvonalat is. Azok az igazi klasszikusok, 90-es évektől egészen a 2000-es évekig. Lesznek itt igazi finomságok, megígérem.

ismét egy ilyen Viber üzenet. Köszönteném Putyer Lajosunkat is. Kellemes szép estét, jó visszatérést a szuper megállóba. Hadd szóljon! Szia, kedves Lajos, örülök, hogy itt vagy. És üdv a éjjeli baglyok között.

Sőt, a Pazsi is írt nekem Debrecenből. Azt így a pörög rendesen, és még én pakolok. Kaptam is egy képet. Hát kedves Pazsikám, igen nagy munkával vagy, úgy látom. Ehhez jól jönnek ezek a laza dallamok. Ezen éven minden könnyebben megy, ahogy szokták mondani.

írja a Viber üzenet. Köszönteli Mócsát is. Itt van velünk Hörbi. Hello, hello, Ócsa, Fülel, szép estét mindenkinek. Szia, drága Hörbi, Isten hozott az éjjeli vagyok között.

És itt van főcsaposunk üzenete, Hencsi azt írta. Na, igenis értettem, már a pultom minden kitöltve. Ahogy a Mr. DJ és te szeretitek, Egi. Látod, Bikikém, csak kérni kell. Hencsi olyan, mint a lámpás. Megszólítod. Aztán jön a folyékony gyöngyör. Tele a pult. A vendég pedig elégedett.

És akkor kedves magyak, ahogy ígértem, menjen az a bizonyos klasszik transzvonal. The Blue Alphabet és a Cyber Trends. Another real classic. Just here in the Super DJ Radio.

egy újabb üzenet, ami drága Encsikénktől. Ja, és Gabi, szerintem kezet fogadsz a drága DJ Simonnal. És együtt költözhettek az északi sarkra. Pedig nyáron ez a jó, a meleg, a napsütés, a vízpart, a haverok, a buli meg a fanta. Hát igen, drága Encsi, aki hozzá van szokva. Azért, hogy 20 év után tudod, fura.

Kedves pakjok, 2004-et írunk. Persze a mi virtuális színpadunkon. Genesis és a Global Interference. Kérem szépen, Trance Klasszika javából.

Baszánt egy barátom Juhász Isti annyit kérdezt tőlem, a hárem meg volt örökbe, barátom. A kedves Istikém, ami azt illeti, volt ott minden szemszájnak ingere. A kerek popsik meg a cicik. Csukott szemben jártam, mert az asszony ott volt mellettem. Isti a szia, szia uram, van elalva -10 fok érdekel? Figyelj, okosba megoldhatjuk.

Miki barátom pedig azt kérdezi, Törökországban milyen zenéket ismertettél, ha megkérdezhetem? Hát már hogyan retek benne, barátom? Olyan summer chill zenék mentek. Igazi summer vibe. Calvin Harris meg a hasonlók. A törökök nem is élvezték, de az oroszok igen. Hely tele volt orosszal meg lengyellel. Pár pohárka után már mindenkinek mindegy volt egyébként. Nagyon ezt vettem észre. Hál' Istennek szépen csápoltak. Kezek ott voltak a magasba, ott ahol lenni kell. Meg volt egy kis ugribugri is. Úgyhogy meg volt a sikerélmény.

szerencsi üzenete a Viberről az oroszokkal kapcsolatban. Nemcsi azt írja, az oroszok mindig is uralták Törökországot. Én először 97-ben jártam ott, és akkor is csak Paruszkit lehetett hallani úton. A Paruszkikat. Útfélen. Pazsalszla, daszvidánya. Ja, és a harrásó. Kedves Encsi, ami azt illeti, kaptam én is intenzív orosz nyelvleckét. Megmondom őszintén, tele volt a tököm velük. És a kettő között lehetne választani, mármint a brit és az orosz között, akkor inkább a briteket hallanám. Milyen fura, hogy ezt mondom amúgy. De tényleg kurva idegesítőek amúgy. Viselkedési zavar. Welcome to Russia.

kedves drága bakjok, a folytatásban ismét egy újabb kedvencem 2000-ből CRV Remixben, York és a On The Beach. Jól, Miki barátom is írja, mekkora zene! Valamit küldöttek egy képet egy jó pufa FS-ről. Kedves Mikikém, volt benne részem. Hát egy 2-3 tálcával szerintem, hogy legurult a 2 hét alatt.

És közben itt van Encsi üzenete, aki arról ír nekem, hogy a török-magyar barátság mekkora. Hát én ezt valahogy nem tapasztaltam, drága Encsi. Főleg ott a török piacon, amikor ugye elkezdtünk alkudozni. Megkérdezték, honnan vagy? El sem mertem mondani, hogy Hungarisztániából. Azt mondtam, Skotlandia. Aztán meghallották, hogy magyarul beszélek a családdal. Aztán mondták, magyar, magyar. Mondom anyátokat. Persze a hülye szöveg, olcó, olcó, nem drága. Meg amikor a török azt mondja, basd meg. Besza behu.

pedig azt írja, ha vonat robog, és Miki is egyetért velem, a törökökkel kapcsolatba. Se fura egy nemzedék, az biztos. És megmondom az igazat, egy életre elég volt belőlük.

Tehát kedves baglyok, az utolsó 13 percre egy kicsit megnyomjuk. Átmegyünk az igazi kemény bitak dallamokba. Közben itt elnézem a Vibert, jött pár üzenet is. Csörgő Zsolt Zsocánk is megérkezett. Egy igaz éjjeli vagoly. Éjfél előtt 13 perccel. Aki csak annyit ír, hogy hú-hú Gabi. Hát szia, kedves Zsoca! A végére azért sikerült, ugye?

itt van Juhász Isti üzenete. Akkor annyit ír nekem, megjöttek a törökök. Meg azt is írt, hogy nem tudom merre robogunk néha ebben a járattal, de úgy elmegy a neten, mint 20 évvel ezelőtt.

Okay. Itt az idő, fuss el véle. TV-ben az ilyen megy fogat mosni. Mindenkinek köszönöm az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény nyomogam. A Kőszegi Gabit hallottátok vokolni ismét. Hol máshol, mint itt a Szuperen. Köszönöm még egyszer mindenkinek a rengeteg üzenetet. Tóldi Miki barátom, neked meg a kedves szavakat.

felejtsétek. Ma még találkozunk. Este tisztel DJ Simon után. Az, hogy mivel jövök, azt még nem tudom. Valamit majd összemokolok megint. Végezetül, aki mellózik, annak kitartást. Aki az utcán mellózik, annak is még sok szerencsét. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao, have a good night. Jó éjszakát kívánok mindenkinek.

0: Jó reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Let's do this! Yeah!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ Radio.